mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrált.

0: Dobro jutro. Kamica je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestra.
2: A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jó érzik magukat, mikor hallgassák.